0: Reakcia medzinárodného spoločenstva na zverstvá páchané v Bosne bola pomalá. Udalosti v Srebrenici však otriasli svetom a poukázali na zlyhanie mierovej misie OSN. V reakcii na to spustila Severoatlantická aliancia letecké útoky na pozície bosnianskych Srbov. Tie napokon viedli k podpísaniu Daytonskej mierovej dohody v decembri 1995, ktorá znamenala koniec vojny v Bosne. Bol zriadený Medzinárodný trestný tribunál pre bývalú Jugosláviu, ktorého úlohou bolo stíhať vojnové zločiny spáchané počas balkánskych konfliktov v bývalých juhoslovanských republikách. V roku 2001 tribunál klasifikoval masaker v Srebrenici ako genocídu. Zároveň odsúdil niekoľko kľúčových postáv, napríklad Ratka Mladiča a Radovana Karadžiča za úlohu, ktorú zohrávali pri páchaní vojnových zverstiev. Európsky parlament schválil v roku 2009 uznesenie, v ktorom odsúdil genocídu v Srebrenici. Pripomenul si ním obete a vyjadril solidaritu s ich rodinami, z ktorých mnohé stále nevedia, čo presne sa stalo s ich príbuznými. Europoslanci v uznesení požadovali, aby bol 11. júl v celej Európskej únii uznaný za deň pamiatky obetí genocídy v Srebrenici. Zároveň zdôraznili, že v záujme spravodlivosti a zmierenia je dôležité brutálne činy priznať. V roku 2015 parlament genocídu odsúdil ďalším uznesením pri príležitosti jej 20. výročia. Zdôraznil v ňom, že v záujme vytvorenia lepšej budúcnosti je potrebné, aby si politickí predstavitelia v Bosne a Hercegovine priznali minulosť. Podčiarkol dôležitosť Medzinárodného trestného tribunálu a nevyhnutnosť zrýchliť konania týkajúce sa vojnových zločinov. Komisár pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť Günther Oettinger na plenárnej schôdzi v Štrasburgu v júli 2015 v tejto súvislosti vyhlásil.
1: Wir müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt, damit auch wir es damals versäumten, alles zu tun, um die Opfer zu schützen.
2: Musíme si priznať, že Európa a svet, a teda aj my sami, neurobili všetko preto, aby ochránili obete. Genocída v Srebrenici zanechala stopy nielen na Balkáne, ale aj na celej Európe. Spôsobila hlboké rany v Bosne a Hercegovine a naďalej nám ukladá morálnu povinnosť, aby sme na to nikdy nezabudli.
1: Und erlegt uns fortdauernd die moralische Verpflichtung auf, dies nicht zu vergessen.
0: Parlament takisto požadoval vytvorenie vzdelávacích a kultúrnych programov, ktoré by zvýšili informovanosť o napáchaných zverstvách. Vyjadril tiež podporu organizáciám občianskej spoločnosti, ako je Združenie Matiek Enklav Srebrenice a ŽEPI. Ide o organizácie, ktoré zohrávali zásadnú úlohu pri zvyšovaní povedomia a podpore zmierenia. Obe spomínané uznesenia zdôrazňujú odhodlanie Únie zabrániť podobným zločinom a presadzovať trvalý mier a stabilitu v regióne. V roku 2024 valné zhromaždenie OSN uznalo závažnosť srebrenickej tragédie a prijalo uznesenie, ktorým bol 11. júl vyhlásený za Medzinárodný deň pamiatky obeti genocídy v Srebrenici. Tento deň si tak pripomíname jednak obete, jednak záväzok medzinárodného spoločenstva zamedziť páchaniu podobných hrôz v budúcnosti.
2: Genocída v Srebrenici je nepochybne jednou z najtemnejších kapitol nedávnej histórie. Udalosti z júla 1995 počiarkujú ničivý vplyv etnického konfliktu a nevyhnutnosť účinnej medzinárodnej intervencie. Každoročná spomienka 11. júla nie je len prejavom úcty voči obetiam, ale aj výzvou svetu, aby nepoľavoval v ostražitosti, pokiaľ ide o zverstvá v podobe genocíd a etnických čistiek. Ide o oficiálne memento, že medzinárodné spoločenstvo musí dodržiavať princípy ľudských práv a spravodlivosti a zabrániť tak tomu, aby sa história opakovala. Počúvali ste podcast venovaný tragickým udalostiam v Srebrenici v roku 1995. Ďalšie naše podcasty nájdete na webovej stránke internetového rádia Európskeho parlamentu Europarl Radio.
3: Europos parlamento nariai ne tik diskutuoja plenarinėse sesijose ir balsuoja dėl pasiūlymų dėl teisės aktų. Šiandien pažvelkime į kitą jų darbo aspektą ir išsiaiškinkime, ką daro pranešėjai. Kai Europos komisija pateikia parlamentui naują pasiūlymą dėl teisės akto, viename iš parlamento komitetų prasideda teisėkūros darbas. Atsakingas komitetas parenkamas priklausomai nuo temos. Pavyzdžiui, jei pasiūlymas susijęs su gyvūnų vežimu, šį klausimą nagrinės už žemės ūkį ir kaimo plėtrą atsakingas komitetas. Tuomet komitetas paskiria pranešėją, tam tikrą projekto vadovą, kuris bus atsakingas už pranešimo dėl pasiūlymo parengimą ir galimus jo pakeitimus. Tai yra siūlymus išbraukti, pakeisti ar papildyti pradinį tekstą. Pranešėjas pirmiausia turi atlikti svarbų parengiamąjį darbą. Be abejo, jis tą daro ne vienas. Darbu jis dalijasi su kitais parlamento nariais ir naudojasi savo komiteto pagalba. Jis taip pat gali kviesti išorės ekspertus arba ekspertus iš kitų sąjungos institucijų, kad gautų išsamesnę nuomonę atitinkamų klausimų. Jo užduotis, atsižvelgiant į visas galimas pasekmes ir poveikį, bei į visas menkiausias smulkmenas, parengti kuo išsamesnį ir tikslesnį pranešimą. Pranešėjo vaidmuo yra esminis. Pranešimo projektas gali būti svarstomas, keičiamas ir perrašomas keletą kartų, kol jį galutinai patvirtina atsakingas parlamento komitetas. Po to pranešėjas pristato jį plenarinėje sesijoje. Tada į pranešimą įtraukiama aiškinamoji dalis, pasiūlymas dėl teisėkūros rezoliucijos ir pakeitimai, dėl kurių bus balsuojama. Akivaizdu, kad balsuojant pritariama ne visiems pranešimams. Kai kurie būna atmetami. Pranešimo patvirtinimas jį parengusio pranešėjo darbo vainikavimas. Tikriausiai paklausite, kaip paskiriami parlamento nariai šiai svarbiai užduočiai atlikti. Na, tai priklauso nuo kelių veiksnių. Visų pirma, dėl paskirimo susitaria frakcijos. Labai retais atvejais jos gali paskirti du už tą patį dokumentą atsakingus bendrapranešėjus. Taip buvo pavyzdžiui rengiant pranešimą dėl dirbtinio intelekto. Antra, frakcijos yra sukūrusios taškų sistemą, pagal kurią pasidalijama atsakomybė už teisėkūros pranešimus. Kiekviena frakcija, turėdama tam tikrą taškų skaičių, suteikta atsižvelgiant į jos dydį, pateikia pasiūlymą dėl pranešėjo. Akivaizdu, kad atsižvelgiama ir į parlamento nario kompetenciją bei domėjimąsi atitinkama tema. Ir dar vienas svarbus dalykas. Kartais paskiriami ir kitokie pranešėjai. Kai komitetas pageidauja sužinoti kito komiteto nuomonę, arba kai kitas komitetas pageidauja išsakyti savo nuomonę dėl pranešimo komitetui, kuriam buvo perduotas klausimas, jie gali paprašyti parlamento pirmininko, kad vienas komitetas būtų paskirtas atsakingu komitetu, o kitas komitetas nuomonę teikiančiu komitetu. Tada antrasis komitetas gali paskirti nuomonės referentą. Kad visą tai paaiškintume, grįžkime prie pasiūlymo dėl gyvulių vežimo pavyzdžio. Šiuo klausimu atsakingas komitetas būtų už žemės ūkį ir kaimo plėtrą atsakingas komitetas. Tačiau įsivaizduokime, kad prireikia pavyzdžiui transporto ir turizmo komiteto nuomonės. Tada jis turėtų galimybę paskirti savo pranešėją. Geriausias pavyzdys – pranešimas dėl dirbtinio intelekto, kuriam rengti buvo paskirti trys pranešėjai iš trijų skirtingų parlamento komitetų. Iš viso, rengiant šį pranešimą, kuris 2024 m. kovo mėnesį buvo priimtas plenarinėje sesijoje, dalyvavo ne mažiau kaip 5 pranešėjai. Galiausiai yra dar viena pranešėjų kategorija. Frakcija kiekvienam pranešimui gali paskirti šešėlinį pranešėją, kuris stebi, kaip rengiamas atitinkamas pranešimas. Šešėlinis pranešėjas atstovauja...
4: Tračita. Nasuravučiai. 6023. Ricominciano i corsi, le fatiche per prendere il treno, l'ansia degli esami.
5: Ma tutto questo c'è un limite. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, torna al Good Morning Lab.
6: Per allietare la tua pausa pranzo e per saziare la tua voglia di musica.
5: Radio 6023.
6: Comoda,
5: viva,
6: sempre al tuo fianco.
7: Quando torno a casa vorrei...
8: Stare zitta e muta.
7: Al lavoro vorrei...
9: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
7: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
10: Una mattarella!
7: Dopo gli studi mi piacerebbe...
10: Non rompere!
7: Quello che chiedo alle istituzioni è...
11: Un paio di schiaffi?
12: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di pubblicità Progresso.
13: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
14: Pagliacci nel Cuore è un'associazione ODV, quindi un'organizzazione di volontariato composta al momento da 39 volontari, ma sempre con la speranza di aumentarli.
15: Di cosa si occupa la vostra associazione?
14: Clownterapia, quindi andiamo negli ospedali, andiamo nelle RSA, nelle strutture per disabili o casa famiglia per cercare di portare un po' di leggerezza, di ascolto e un sorriso.
15: Operate solo sul territorio di Vercelli o anche in generale?
14: Vercelli, i paesini quelli vicino, Casale, ci hanno chiamato anche da Novara per le case di riposo. Diciamo che entro i 30 minuti, 40 minuti da Vercelli noi andiamo.
15: Ultima domanda, i vostri contatti social o mail se ne avete?
14: Sì, basta cliccare sulla pagina Facebook o Instagram Pagliacci nel Cuore oppure ipagliaccinelcuore@gmail.com.
13: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli.
16: Tre città. Una sola voce.
17: 6023. Il biotestamento. Ma perché lo fai?
18: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
19: Biotestamento. Informati su vidas.it.
18: Scelgo adesso. Adesso che posso.
20: 2024 április végi adatok szerint világszerte több mint 120 millióan kényszerültek elhagyni lakóhelyüket üldöztetés, konfliktusok, erőszak vagy éppen emberi jogaik megsértése miatt. Ez azt jelenti, hogy 69 emberből legalább egynek mennie kellett. A Föld teljes népességének 1,5%-áról beszélünk. Több mint 43 millió közülük a menekült. Emberek millióinak még állampolgárságuk sincs, hontalanok. Ők így alapvető jogaikat sem gyakorolhatják, nem jutnak oktatáshoz, egészségügyi ellátáshoz, munkához, és nem mozoghatnak szabadon. Ön a Lépjünk szintet a minőségi jogalkotásért című műsorunkat hallgatja. Ebben az adásunkban azzal foglalkozunk, hogy mit tesz az Európai Unió a humanitárius válsághelyzetek megoldásáért. Csak az elmúlt évben 10 millióan keltek útra és menekültek el háborúk vagy a klímaváltozásból adódó vészhelyzetek miatt. És ez még csak a kezdet. Az ENSZ menekültügyi főbiztosságának legfrissebb jelentése szerint a lakóhelyüket világszerte elhagyni kényszerült személyek száma elérte a 120 milliót. Mintha Japán teljes lakossága indult volna útnak. Ha csak 2024 első hónapjait nézzük, emberek millióinak kellett elhagyniuk az otthonaikat Ukrajnában, a gázai övezetben, Szíriában és Szudánban az egyre mélyülő háborús konfliktusok miatt. A lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek mintegy háromnegyede olyan országból származik, ahol a klímaváltozás a mindennapokban is érezteti pusztító hatását. A háborús konfliktus elől menekülők között egyre többen vannak olyanok, akik saját hazájukon belül próbálnak menedékre lelni. Több mint 68 millióan vannak ezzel így a világon. Ők a legkiszolgáltatottabbak, hiszen gyakran veszélyes konfliktus övezetekben ragadnak és nem jutnak el biztonságos helyre. A menekültek és a nemzetközi védelemre szoruló más személyek száma mára elérte a 43,4 milliót. Az uniós jog különbséget tesz menekültek és menedékkérők között. Utóbbiak olyan személyek, akik menekültnek vallják magukat, és nemzetközi védelmet kérnek arra hivatkozva, hogy hazájukban veszélynek vagy üldöztetésnek vannak kitéve, illetve sérülnek emberi jogaik. Minden menekült még menedékkérőként nyújtja be kérelmét, de nem minden menedékkérő kapja meg a menekült státuszt. Abban az időszakban, ami kérelme elbírálására vár, a kérelmezőt menedékkérőnek nevezzük. A menekültválság az Európai Unió előtt álló egyik legfőbb kihívás. Számos uniós finanszírozási mechanizmus és program született a migrációs és menekültügyi kérdések rendezésére. Ezek abban támogatják a tagországokat, hogy kezelni tudják a menekült hullámokat, integrálni tudják a jogszerűen letelepedni kívánókat, és erősítsék a határok biztonságát. A legtöbb forrás a menekültügyi, migrációs és integrációs alapból származik. A pénzt arra fordítják az uniós országok, hogy fejlesszék menekültügyi rendszereiket, a befogadási feltételeket és a nemzetközi védelem megadásának folyamatait, illetve elősegítsék a nem uniós állampolgárok társadalmi integrációját. A jelentős migrációs nyomásnak kitett uniós országok szintén részesülhetnek az alapforrásaiból, hogy jobban el tudják látni a nagyszámú bevándorló és menedékkérő fogadásával járó adminisztratív teendőket, illetve emberséges módon és az emberi méltóságot tiszteletben tartva tudjanak gondoskodni a jogtalanul belépők visszaküldéséről. Június 2024-ában az Európai Bizottság tervet fogadott el a migrációs és menekültügyi paktum közös végrehajtásáról, hogy a paktum által bevezetett új menekültügyi és migrációs szabályok 2 éven belül alkalmazást nyerjenek. 2024 végéig az uniós országoknak nemzeti végrehajtási terveket kell kidolgozniuk, amelyekben részletezik, hogy hogyan fogják átültetni ezeket a szabályokat a gyakorlatba. A közös végrehajtási terv 10 fő elemből áll. A menekültügyi eljárások hatékonyságának és a menedékkérők életkörülményeinek a javítását célzó fejlesztéseken túlmenően része egy közös migrációs és menekültügyi információs rendszer is, amely segít érvényre juttatni a tagországok közötti nagyobb fokú szolidaritás és felelősségmegosztás szabályait, valamint egy olyan rendszer, amely az unión kívüli országokból szabálytalanul érkezők eljárásait segít lebonyolítani. Az Európai Bizottság által 2020. szeptemberében előterjesztett és az Európai Parlament és a Tanács által 2024-ben elfogadott migrációs és menekültügyi paktum a migráció tisztességes és fenntartható kezelésének egységes uniós megközelítése. Célja, hogy biztosítsa az uniós országok közötti szolidaritást és a jogbiztonságot, valamint az újonnan érkezők alapvető jogainak védelmét. Az említett kezdeményezések mindegyike ékes bizonyítéka annak, hogy az Európai Unió átfogó szemléletet alkalmaz a migráció és a menekültügy kezelésében. Az azonnali segítségnyújtást olyan hosszú távú megoldásokkal ötvözi, amelyek az integrációt és az együttműködést hivatottak előmozdítani. Fontos azt is megjegyezni, hogy minden szakpolitikai intézkedés és pénzügyi alap mögött valós emberi sorsok állnak. Egyének és családok, akik biztonságot, stabilitást és esélyt szeretnének életük újrakezdéséhez. Az uniós kezdeményezések túlmutatnak a számokon és a politikán. Sorsfordítóak lehetnek. Podcastjaink meghallgathatók az Európai Parlament webrádió szolgáltatása a Europarl Radio weboldalán.
8: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Tribuna degli studenti, Vox Pop in pillole da 30 lode.
11: Promosso! Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te, che gravita all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Davide Boris di Radio 6023, la web radio degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale, e in questa puntata andremo a conoscere le esperienze di una studentessa UMG e di uno studente UPO che hanno scelto di studiare nella città dove sono cresciuti. Quali sono stati i loro vantaggi? Scopriamolo subito con la prima domanda. Chi sei? Cosa studi e dove?
1: Sono Alessandro Vergani e ho cominciato giusto quest'anno filosofia e comunicazione proprio qui al Lupo di Vercelli.
21: Buongiorno, sono Martina Sorrentino, ho 23 anni, sono di Catanzaro e frequento la facoltà di biotecnologie presso l'Università Magna Grecia di Catanzaro.
11: Come ci si trova ad essere cresciuto nella stessa città in cui studi?
1: Sicuramente molto utile, soprattutto perché sono riuscito a conoscere questo corso fin da quando mi sono appassionato alla filosofia, quindi avevo già la strada spianata, diciamo.
21: Ad essere sinceri, sono un po' indifferente riguardo a questa domanda. Non ho avuto l'occasione di poter vivere e scoprire altre realtà studentesche. Da un punto di vista può darsi anche il mio ambiente sociale, che comunque vedo e rivedo sempre le stesse persone, la cerchia è sempre quella. Oppure può essere anche il fattore che sento sempre la stessa calata, lo stesso accento che mi fa sentire a casa, anche se in realtà io a casa ci sono già. Però non so dire con certezza e concretezza come il fatto di studiare nella mia città mi faccia sentire. Potrei riuscire a dirlo magari tra qualche anno, quando andrò a vivere realtà studentesche al di fuori di Catanzaro. E quindi magari riuscirò a capire meglio che cosa si prova nello studiare in una città diversa e a sentire la nostalgia di casa.
11: E perché hai scelto di restare qui?
1: Molto semplicemente per una questione di spostamento, ma soprattutto perché sono stato alquanto incuriosito dal modo di gestire l'università. Infatti mi piace molto il fatto che ci sia poca gente rispetto a corsi con migliaia di persone ed è molto più gestibile, inoltre c'è molto più rapporto con professori e alunni.
21: Allora, diciamo che la scelta di voler proseguire il mio percorso di studi qui a Catanzaro l'ho presa ponderata in virtù del fatto che volessi rimanere vicino alla mia famiglia. Aggiungiamoci anche il fatto di avere l'università vicino, il non dover avere pesi, tra virgolette, sulle spalle come un affitto o il provvedere alle spese quotidiane da sola, oppure il non dover viaggiare presto la mattina e prendere mezzi scomodi. Diciamo un ulteriore vantaggio, un ulteriore fattore, meglio dire, che mi ha portato a scegliere di proseguire gli studi qua e che all'epoca avevo scoperto da poco. Che presso l'Università Magna Grecia avessero aperto la facoltà di mio interesse, ovvero biotecnologie. E ho pensato all'epoca, quale migliore opportunità?
11: Ci sono momenti in cui ti penti della scelta che hai fatto?
1: Per ora neanche una volta. Ti direi che è normale perché sono al primo anno, ma non penso che mi pentirò mai della scelta perché sono proprio appassionato. Non so se è un bene o un male, però sono proprio appassionato.
21: Sinceramente... in realtà sì, ho avuto dei ripensamenti. Dopo l'aver frequentato ed essere entrata nel vivo del mondo dell'università e della sua organizzazione, un pochino ci ho ripensato su questa scelta di essere rimasta qui a Catanzaro. I miei ripensamenti non sono stati tanto su quanto riguarda i colleghi oppure i professori, perché i colleghi sempre disponibili nel bene, nella buona o nella cattiva sorte. E i professori, alzo le mani, sempre preparati nelle loro materie e nelle loro discipline e pronti ad aiutare laddove ci fosse qualche lacuna. Quello che mi ha, lasciato con l'amaro in bocca è stato l'organizzazione vera e propria delle facoltà in generale. Come sappiamo tutti abbiamo delle lezioni in università. Presso la nostra università le annullavano dal momento all'altro, senza avvertire prima gli studenti, che come sappiamo ci sono anche pendolari, oppure il fatto di dover lottare per un'aula, nel vero senso della parola.
11: Quali sono i vantaggi che hai rispetto ai tuoi colleghi che si devono muovere per raggiungere l'università?
1: Come ti ho detto, spostamento e sicuramente maggiore organizzazione, dato che sono una persona molto poco organizzata, molto disorganizzata, e avendo più tempo per stare qui e andare più o meno nelle ore in cui inizia la lezione, posso gestirmi, studiare meglio, soprattutto imparare a cucinare meglio, perché non eccello, diciamo.
21: Ci sono dei vantaggi nello studiare in sede, come ho già detto, il fatto che io non debba pagare un affitto, soprattutto visto i prezzi che hanno raggiunto ultimamente le stanze, cioè 400-500 euro per una stanza singola. Oppure il fatto che, studiando in sede nella mia città, so bene come destreggiarmi tra i vari servizi comunali, che siano quelli di trasporto, oppure bar, pizzerie, eccetera. Diciamo che anche ci sono ulteriori fattori, come per esempio il fatto che se un giorno non volessi seguire una lezione, posso andarmene prima, senza dover aspettare obbligatoriamente il pullman che mi porta a casa ad orari improponibili. Oppure il fatto che posso raggiungere l'università tranquillamente con mezzi privati. Diciamo che c'è anche un ulteriore vantaggio, fattore, che è il fattore sveglia. Non mi devo alzare all'alba, posso tranquillamente alzarmi più tardi, diciamo verso mezzogiorno, per poter essere a lezione alle 2.
11: Ma vorresti anche trovare lavoro dove vivi o dopo gli studi vorresti spostarti?
1: Per una questione di spostamento sarebbe ottimo, però lavorare dove vivo, però vedremo dove mi porta la via, dove mi porta il mondo, diciamo.
21: Allora, non nego che dopo questi 3 anni di esperienza presso l'università qui a Catanzaro, la mia voglia di andare ad esplorare e a scoprire soprattutto nuove realtà universitarie e perché no anche lavorative sia più grande e più forte da voler rimanere qui. Spero che un giorno questo desiderio possa avvenire realtà. Questo perché la Calabria non permette di crescere dal punto di vista lavorativo, in particolar modo per il lavoro in cui voglio specializzarmi io, che è quello di diventare un RIS. I RIS sono il reparto delle investigazioni scientifiche dei carabinieri. E per essere pratici, CSI, un giorno sì, mi dispiacerà lasciare la mia amata Catanzaro, ma purtroppo è questa la fine che siamo destinati a fare, soprattutto noi del Sud.
11: E siamo giunti al termine di questa puntata, ringraziamo gli studenti che sono stati i nostri ospiti e mi raccomando, continuate ad ascoltare e studiare informati su Spotify. Da Davide Boris di Radio 6023, un saluto e un arrivederci al prossimo episodio.
8: Studiare informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio. Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare informati racconta le esperienze di 2 diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
13: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
0: Noi siamo SOS Santia Obiettivo Salute e siamo un'organizzazione di tutela ambientale, quindi ci occupiamo a 360 gradi di quello che appunto è l'ecosistema, nel senso sia dell'ambiente, degli animali, il verde pubblico. E in questo periodo abbiamo un progetto didattico che appunto serve a sensibilizzare i ragazzi al rispetto animale. Io rispetto gli animali e tu, sì. Si chiama proprio, andiamo per le scuole appunto a dedicare un'ora, diciamo a partire da dicembre, a presentare questo progetto dove si proiettano dei video appunto e poi c'è un'interazione con i ragazzi, insomma è una cosa molto bella.
2: Per chi è interessato a un'organizzazione del genere, come può trovarvi? Avete un sito internet? C'è anche una sede accessibile ai civili?
0: Noi siamo a Santiasi, la nostra sede sociale è in Corso 2 Giugno e sì, siamo su Facebook sostanzialmente, c'è anche un contatto telefonico dove rispondo io, ecco.
13: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
22: E timpul să mergem la vot. Între 6 și 9 iunie anul acesta, milioane de cetățeni europeni se vor prezenta la urne pentru a vota la alegerile europene. Ei vor decide astfel cum va arăta viitorul Uniunii Europene. Parlamentul European este singura instituție a Uniunii aleasă direct de cetățeni, iar alegerile europene sunt unul dintre cele mai mari evenimente democratice din lume. În această serie de podcasturi vă vom spune tot ce trebuie să știți despre alegerile pentru Parlamentul European care vor avea loc în curând. În episodul de astăzi vom discuta despre un subiect important. Veți afla cum puteți găsi surse de informații de încredere și cum puteți recunoaște informațiile oficiale publicate de instituțiile europene, mai ales în această perioadă când dezinformarea este larg răspândită. Alegerile europene se apropie cu pași.
3: Bella la televisione all'alba della quarta dimensione, puoi vederla anche sul web.

0: sola voce. 6023.
1: La traite transatlantique des esclaves a duré plus de 400 ans et a touché plus de 15 millions de personnes. Elle constitue un chapitre sombre et douloureux de l'histoire. Il s'agissait d'un système d'échange triangulaire entre l'Europe, l'Afrique de l'Ouest et les Amériques. Et bien qu'il ait été aboli au début des années 1800, ses effets sont toujours visibles aujourd'hui. Les idéologies racistes qui étaient utilisées pour justifier et perpétuer la traite des esclaves façonnent aujourd'hui encore les attitudes et les comportements discriminatoires.
2: Dans ce podcast, nous honorons la mémoire des victimes de l'esclavage et de la traite transatlantique des esclaves. Et nous découvrons comment ce sombre chapitre de l'histoire continue d'influencer le monde qui nous entoure.
1: Commençons par nous replonger dans le passé. Au XVIIIe siècle, Haïti est une colonie française au cœur des Caraïbes où les Africains réduits en esclavage endurent les pires horreurs. Originaires essentiellement des régions d'Afrique de l'Ouest, ils doivent survivre à de longues journées de travail. Les blessures, les maladies, les violences et la malnutrition sont leur quotidien. À cette époque, les idéaux de la Révolution française, liberté, égalité, fraternité, font naître un désir de liberté dans les cœurs des Haïtiens. Mais les puissances coloniales telles que l'Espagne et la Grande-Bretagne soutiennent des factions différentes pour servir leurs intérêts dans le pays, et la colonie se transforme en champ de bataille. Un homme va émerger au cœur de la tourmente. Il s'agit de l'ancien esclave Toussaint Louverture, qui rallie ses compatriotes haïtiens derrière lui pour mener la révolution entre 1791 et 1804. La révolution haïtienne est finalement couronnée de succès, et le peuple haïtien gagne son indépendance par rapport à la France. Haïti devient le tout premier pays à avoir été fondé par d'anciens esclaves. Ce moment historique marque la fin de l'esclavage en Haïti et va résonner bien au-delà des côtes de l'île. La révolution haïtienne contribuera d'ailleurs à l'abolition de la traite transatlantique des esclaves.
2: Après ce plongeon dans le passé, revenons maintenant au présent. Chaque année, le 25 mars, l'ONU célèbre la Journée internationale de commémoration des victimes de l'esclavage et de la traite transatlantique des esclaves. Cette journée nous permet de nous rappeler les atrocités qui ont été perpétrées et de rendre hommage à ceux qui ont souffert et qui sont morts de l'esclavage. C'est aussi l'occasion de sensibiliser les jeunes aux dangers du racisme et des préjugés. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a déclaré:
3: Millions of African children, women and men were trafficked across the Atlantic.
1: Emmenés de force depuis l'autre côté de l'Atlantique, des millions d'enfants, de femmes et d'hommes d'Afrique ont été arrachés à leur famille et à leur pays d'origine. Leurs communautés ont été déchirées. Leur corps a été réduit à l'état de marchandise. Ils ont été privés de leur humanité. L'histoire de l'esclavage est une histoire de souffrance et de barbarie dans laquelle l'humain apparaît sous son pire jour. Mais c'est aussi une histoire de courage immense, qui montre l'être humain sous son meilleur jour, à commencer par les personnes réduites en esclavage qui se sont révoltées malgré des obstacles incommensurables, puis par les abolitionnistes qui ont dénoncé ces crimes odieux. Et pourtant, l'héritage de la traite transatlantique des esclaves nous hante encore aujourd'hui. Nous pouvons établir un lien direct entre les siècles d'exploitation coloniale et les inégalités sociales et économiques d'aujourd'hui. Et dans la haine que le suprémacisme blanc ravive aujourd'hui, nous pouvons reconnaître les stéréotypes racistes utilisés pour justifier le caractère inhumain de la traite des esclaves. Il est de notre responsabilité à tous de lutter contre le racisme hérité de l'esclavage.
2: L'éducation joue un rôle crucial dans la lutte contre le racisme et les préjugés. C'est pour cette raison que l'ONU insiste tant sur l'importance des initiatives éducatives, qui enseignent aux générations futures les causes et les conséquences de l'esclavage et qui soulignent les leçons que nous avons tirées de cette période sombre. Par exemple, pour éduquer les citoyens et les sensibiliser, il est important d'utiliser le vocabulaire approprié. Voilà pourquoi, ces dernières années, les historiens ont cessé d'utiliser le terme « esclave » pour lui préférer l'expression « personne réduite en esclavage ». Il l'utilise pour souligner l'humanité même que ce système brutal d'esclavage tentait d'éradiquer. Grâce à des initiatives telles que le projet de l'UNESCO intitulé « Les routes des personnes mises en esclavage » lancé en 1994, ou encore la Journée internationale de commémoration de l'esclavage et de la traite transatlantique des esclaves, des efforts sont déployés pour explorer l'histoire et les conséquences de l'esclavage dans le monde.
1: De plus, l'ONU a fait de la période 2015-2024 la décennie internationale des personnes d'ascendance africaine, afin de répondre aux défis auxquels ces personnes sont confrontées aujourd'hui, y compris le racisme systémique et la discrimination. Cette décennie internationale vise à promouvoir le respect des droits de l'homme, à célébrer les contributions des personnes d'ascendance africaine et à renforcer les cadres juridiques pour lutter contre le racisme.
2: En juin 2020, le Parlement européen est devenu la première institution internationale à reconnaître la traite transatlantique des esclaves et l'esclavage comme des crimes contre l'humanité. Dans une résolution adoptée à une très large majorité, les députés ont invité les institutions et les États membres de l'Union européenne à reconnaître officiellement les injustices du passé et les crimes contre l'humanité connus contre les personnes noires et de couleur. L'éducation occupe également une place prépondérante dans cette résolution, puisque les députés y recommandent notamment d'inscrire l'histoire des personnes noires et de couleur dans les programmes scolaires. En outre, chaque année, autour du 25 mars, le Réseau européen contre le racisme organise en collaboration avec le Parlement européen et la Commission européenne la semaine de la lutte contre le racisme et de la diversité. L'objectif de cette semaine est entre autres de fournir des réparations financières, socioculturelles et psychologiques aux descendants de ceux qui ont enduré l'esclavage. L'histoire de l'esclavage et son héritage raciste persistant continuent d'avoir des conséquences sur la société aujourd'hui. Il est crucial de se souvenir du passé et de commémorer des militants comme Toussaint Louverture, qui a mené la lutte contre l'esclavage en Haïti. Grâce à l'éducation et à une action coordonnée tant au niveau international qu'européen, des efforts sont déployés pour lutter contre le racisme, sensibiliser, promouvoir l'égalité et créer une société plus inclusive et plus juste pour toutes et tous.
1: Cette émission vous est présentée par le Parlement européen. Découvrez d'autres podcasts sur Europarl Radio, la web radio du Parlement européen.
4: Európai Tanács, az Európai Unió tanácsa, Európa Tanács.
5: Ön is tanácstalan? Ember legyen a talpán, aki különbséget tud tenni közöttük. Sokakat megtévesztenek a hasonló nevek, pedig három különböző intézményről van szó. Lássuk egyenként, hogy pontosan mivel foglalkoznak.
4: Kezdjük az Európai Tanáccsal. A 27 uniós tagország állam, illetve kormányfői alkotják, így például tagja a magyar miniszterelnök, a német kancellár, a francia elnök, az olasz miniszterelnök, és így tovább. Mindegyikük saját országa képviseletében egyenrangú félként vesz részt az intézmény munkájában. Az Európai Tanácsnak állandó elnöke van, akinek megbízatása 2,5 évre szól. Mandátuma egyszer újítható meg. 2024 óta António Costa, Portugália korábbi miniszterelnöke tölti be ezt a tisztséget. Az Európai Tanácsnak emellett az Európai Bizottság elnöke is tagja.
5: Az intézmény évente legalább 4-szer ülésezik, hogy meghatározza az Európai Unió politikájának irányát és prioritásait. Uniós jogszabályokról nem tárgyal vagy szavaz. Az a feladata, hogy felhívja a figyelmet az EU szempontjából fontos problémákra, és felvázolja a megoldásukhoz szükséges lehetséges lépéseket. Váratlan eseményeknél és válsághelyzetekben ott áll a kormányrúdnál. Gondoljunk csak az ukrajnai háborúra, a koronavírus világjárványra, a Brexitre vagy a pénzügyi válságra. Emellett az Európai Tanács javasolja és nevezi ki a jelölteket számos magasrangú uniós tisztségre. Például az Európai Központi Bank élére, az Unió Külügyi és Biztonságpolitikai Főképviselőjének és az Európai Bizottság elnöki posztjára.
4: Könnyű összetéveszteni a nevét a két másik tanáccsal. De van egy trükk, ami segíthet. Jegyezzük meg a következő mondatot. Az Európai Tanácsban Európa vezetői teszik ki az íre a pontot. Erről biztosan eszünkbe fog jutni, melyik intézményről van szó és mi a feladata.
5: Az Európai Tanácsnak és az Európai Unió Tanácsának egyaránt a brüsszeli Európai épületben van a székhelye. Ez utóbbi, tehát az Európai Unió Tanácsa foglalkozik a napi szintű jogalkotási munkával. A miniszterek tanácsának is hívják, mert az egyes uniós tagországok kormányainak szakminiszterei vesznek benne részt. Hogy melyikük, az attól függ, hogy éppen milyen szakpolitikai terület van terítéken. Pénzügyekről például a gazdasági és pénzügyminiszterek, jogi természetű kérdésekről pedig az igazságügyminiszterek tanácskoznak. Üléseiket az a miniszter vezeti, akinek a tagországa az adott időszakban a tanács soros elnökségét adja. Rotációs alapon fél évente más-más tagország veszi át a stafétabotot.
4: Az Európai Unió Tanácsa az Európai Parlament mellett az Európai Unió társjogalkotója. Az uniós költségvetést is közösen fogadják el.
5: Hogyan lehet a legkönnyebben megegyezni, kik ők? Ez az egyetlen a tanácsok közül, amelynek szerepel az Európai Unió a nevében. És az egyetlen, amelynek két neve is van, hiszen a miniszterek tanácsának is hívjuk. Ebből rögtön tudjuk, kikből is áll és mi a feladata.
4: És végül nézzük az Európa Tanácsot. Nem uniós intézmény, hanem önálló nemzetközi szervezet. Mind a 27 uniós ország a tagja, de jóval több ország alkotja, mint az Európai Uniót. Tagja például az Egyesült Királyság, Törökország, Svájc és Liechtenstein is, hogy csak néhányat említsünk. Összesen 46 ország.
5: Az Európa Tanács 1949-ben alakult, a legrégebbi kormányközi szervezet Európában. Székhelye Franciaországban, Strasbourgban van, ahol az Európai Parlament hivatalos székhelye is. Amíg nem volt saját épülete, a parlament az Európa Tanács főépületében, a Palais de l'Europe-ban tartotta plenáris üléseit.
4: Az Európa Tanács fő feladata az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság védelme. Saját igazságügyi hatósággal is rendelkezik, ez pedig az Emberi Jogok Európai Bírósága. Itt tehetnek panaszt azok a polgárok, akik úgy vélik, hogy hazájukban megsértették a jogaikat, és ott már az összes jogorvoslati lehetőséget kimerítették.
5: Az Emberi Jogok Európai Bíróságának anyaintézményeként az Európa Tanács azon dolgozik, hogy ne is forduljanak elő ilyen emberi jogi jogsértések. Először is nemzetközi egyezményeket hoz tető alá, amelyek jogilag kötik az aláíró részes feleket. Az első és legfontosabb ezek közül az Emberi Jogok Európai Egyezménye, amely az intézmény tevékenységének sarokköve. Az Európa Tanács összes tagja aláírta. Felsorolja azokat az alapvető jogokat és szabadságokat, amelyek védelemre szorulnak.
4: Az Európa Tanács figyelemmel kíséri ezeknek a jogoknak a helyzetét az összes tagállamában, és ajánlásokat ad ki, ha valamely területen hiányosságot észlel. Szót emel például az erőszak, a korrupció, a rasszizmus, az embercsempészet, a terrorizmus ellen, valamint a szólásszabadság korlátozása és a választások tisztasága kapcsán.
5: És hogy nem uniós szervezetként hogyan tudjuk a legkönnyebben megkülönböztetni a két másik tanácstól? Földrajzi értelemben gondoljunk Európára, kontinensként. Ennek a nemzetközi intézménynek több európai tagja van, mint az Európai Uniónak. Magának a kontinensnek a neve szerepel az elnevezésében, íképző nélkül.
4: Összefoglalásként elmondhatjuk, hogy mindhárom tanácsnak külön szerepköre van. Az Európai Tanács az Európai Unió irányát adja meg. Az Európai Unió Tanácsa a jogalkotásban vesz részt. Az Európa Tanács pedig az emberi jogokat és a demokráciát védi. Közülük csak két intézmény része az Európai Uniónak, az Európai Tanács és az Európai Unió Tanácsa. Az Európa Tanács külön szervezet, jól lehet ugyanazokat az alapértékeket képviseli, mint az Európai Unió. Az EU és az Európa Tanács egyaránt a szívén viseli Európa polgárainak a jóllétét, és történelmileg is szoros kapcsolat fűzi őket egymáshoz. Himnuszuk és lobogójuk is egyforma, az egységet jelképezi. A két szervezetnek rengeteg a közös célja. Európában és azon túl is a békéért és az egyenlőségért küzdenek.
5: Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók az Európai Parlament webrádió szolgáltatása a European Radio weboldalán.
6: Monsieur Gottwald est un ressortissant allemand paraplégique qui s'est retrouvé dans une situation.
7: Tre città, una sola voce.
8: 6023.
9: E di 6023 cosa ne pensa?
10: Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. Oggi lo posso dire perché è finito tutto. Finito tra virgolette con loro.
11: E lo station manager Alessandro Raimondo?
12: Un ragazzo così intelligente che è riuscito comunque a mantenere questa sua interna allegria per all'interno del gruppo. È un ragazzo intelligente e simpaticissimo. E quando si è simpatici è involontaria la cosa.
9: Altro da aggiungere?
13: Ma no, poco da dire. Prendo atto, fatico a capirli, ma li capisco. Capisco tutto. Non posso accettare che questo è francamente un qualche cosa che è al di là del bene e del male.
9: 6023. A chi piace, piace. A chi non piace, piacerà.
14: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
15: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
16: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
17: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
15: Il biotestamento è questo.
18: Scusi, per il biotestamento?
14: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
18: Perché posso.
17: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
19: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
20: Cinzia Donis, presidente della Proloco di Crova, APS.
21: Di che cosa vi occupate?
20: Allora, la nostra Proloco ha 33 anni, ci occupiamo di associazionismo, quindi di volontariato. Facciamo un sacco di attività all'interno della nostra Proloco, siamo 160 soci che partecipano attivamente a tutte le iniziative, quindi dal carnevale alla festa patronale diventata Sagra del Maialino e collaborazioni con altre associazioni e altri enti.
21: Quali sono i vostri contatti?
20: Allora, abbiamo una mail che è prolococrova@gmail.com. Il mio numero di telefono, visto che sono il presidente, quindi è l'unico contatto che abbiamo, che è 338 70 96 358. E una pagina Facebook dove si possono vedere tutte le iniziative della nostra associazione, che è Proloco di Crova, tutto maiuscolo.
19: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
22: Tre città, una sola voce.
8: 6023.
23: The 2024 Daphne Caruana Galizia Prize for Journalism has been awarded to Lost in Europe, a not-for-profit cross-border journalism project investigating a tragic and urgent issue, the disappearance of over 51,000 unaccompanied child migrants in Europe.
24: Liberté d'expression.
25: Freie Meinungsäußerung.
26: Libertà d'espressione.
27: Libertà d'espressione.
28: Di la verità anche se la tua voce trema.
29: Daphne Caruana Galizia.
23: The winning investigation led by Lost in Europe uncovered that more than 51,000 unaccompanied child migrants went missing after arriving in Europe between 2021 and 2023. This investigation was a collaboration between media organizations from Germany, Italy, Greece, the Netherlands, Belgium, Ireland, and the UK, and it revealed gaps in reporting and data on missing unaccompanied children. The figures are staggering. An average of nearly 47 children in migration have vanished each day since 2021. Lost in Europe gathered data from 31 countries and found that tens of thousands of migrant children remain unaccounted for. Many of them are feared to have fallen victim to human trafficking or modern slavery. On receiving the award, Heysha van Haren, co-founder of Lost in Europe, said,
30: European member states are responsible for these children. Yet the children are disappearing and we do not even know how many of them are missing. Children traveling alone across Europe are a national responsibility. They fall under the custody of the country they are in. Is it acceptable for a child to disappear under your guardianship?
23: This is not the first time that Lost in Europe's investigative journalism has had an important impact. In 2021, they reported that over 18,000 migrant children had disappeared between 2018 and 2020. By revisiting and expanding on their findings, they have brought fresh attention to a crisis that has only grown in scale over the years. Their work is a vital reminder of the power of journalism to expose uncomfortable truths and demand accountability. The team's publishing partners include The Journal in Ireland, CNN in the UK and the US, and Tagesschau in Germany. And it was through this network of investigative journalists that the story reached an international audience. Each year, on the anniversary of Daphne Caruana Galizia's assassination, the European Parliament awards this prize in her honour. During the award ceremony, Parliament President Roberta Metsola said,
30: "This is the fourth edition of the Daphne Caruana Galizia Prize for Journalism. It is our reminder of Parliament's commitment to media freedom, independence and pluralism as fundamental pillars of democracy. It is for all those journalists who risk their lives and livelihoods on a daily basis to uncover the truth, regardless of where it lies or whom it upsets. For all those killed and those whose lives are threatened in the course of their work."
23: Established in 2019, the Daphne Caruana Galizia Prize recognises the invaluable role that journalism plays in protecting EU values and defending democracy and human rights. It is open to journalists who have published their work in the EU, and the winner is awarded €20,000. Daphne Caruana Galizia was a Maltese journalist, blogger and anti-corruption activist who was assassinated in 2017. She had been investigating money laundering, links between the online gambling industry and organised crime, and Malta's citizenship by investment scheme. In mid-October 2017, she was killed near her home by a bomb that had been planted under the seat of her car. This broadcast is brought to you by Europol Radio, the web radio of the European Parliament. You can find more podcasts on our website.
0: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Tribuna degli studenti, Vox Pop in pillole da Trenta e Lode.
1: Promosso!
2: Ciao! Questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te, che graviti all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Davide Boris di Radio 6023 e in questa puntata della Tribuna degli Studenti vi porterò alla scoperta di una tematica molto delicata, essere fuori corso. Questa condizione mette notevolmente in difficoltà gli studenti universitari, perché la nostra società corre molto velocemente e passa troppo in fretta al concetto che laurearsi con qualche mese di ritardo sia nocivo per il proprio futuro. Ma è davvero così? In questa puntata i nostri ospiti ci racconteranno le loro esperienze, le loro impressioni e come non ci si deve sentire studenti di serie B solo perché ci si mette più tempo a laurearsi. Al via dunque con la nostra intervista. Dici un po' chi sei e cosa studi.
3: Mi chiamo Francio, anzi Francesco, e in questo momento sono la magistrale di psicologia, ma la mia carriera universitaria è nata con medicina e chirurgia.
4: Ciao, io sono Jennifer e studio infermieristica all'Università Romagna Grecia di Catanzaro.
2: Da quanto tempo sei o sei stato fuori corso?
3: Mi sono iscritto in università nel 2007, ho preso la triennale nel 2021 e la triennale di psicologia l'ho fatta andando fuori corso di solo 6 mesi, quindi diciamo che ho un bel po' di esperienza relativamente al fuori corso.
4: Attualmente non mi ritrovo nella condizione di essere effettivamente una studentessa fuori corso, però sono consapevole del fatto che lo diventerò, perché oltre ad essere immatricolata e frequentare la facoltà di infermieristica attualmente, sono immatricolata ma non frequento, cioè ho messo in pausa la carriera in un'altra facoltà.
2: Che sensazione provi nell'essere o nell'essere stato fuori corso?
3: Quando mi sono iscritto all'università si andava fuori corso subito perché c'era il limite dei crediti per passare da un anno all'altro. E all'inizio l'ho vissuta veramente male, ma avevo altre situazioni che mi facevano vivere male, per cui è passato un po' in secondo piano. E non è stata una bella sensazione, non è stato un bel periodo. Ancora oggi io mi sento di aver perso un sacco di tempo. Non è una bella sensazione, ma col tempo l'ho accettata.
2: Cosa provi quando apprendi notizie che glorificano chi si laurea prima del tempo?
3: Io sono sempre molto felice quando leggo di una persona che si laurea in poco tempo con il massimo dei voti. Tuttavia non mi piace il tipo di narrazione che ne fanno i media, perché la fanno una questione di «Ah, questo è stato bravo e i poveri stronzi che finiscono fuori corso no», sono fannulloni, non fanno niente, e tutto questo clima che creano va a svantaggio, va a pesare su chi è fuori corso e sicuramente non li fa sentire meglio. Vi posso assicurare che chi è fuori corso già di per sé non se la vive bene, se poi lo fate stare anche peggio è finita.
4: Quando mi capita di leggere notizie riguardanti studenti che si laureano in super anticipo o studenti che sono in grado di conseguire 2 o 3 lauree nel giro di 2 anni, innanzitutto mi domando come sia possibile, perché essendo all'interno del sistema università mi rendo conto che non è così facile riuscire ad anticipare gli esami, diciamo, principalmente quelli degli anni successivi, però mi rendo conto che è difficile per uno studente, che ne so, iscritto al primo anno riuscire a dare un esame del secondo anno, credo sia anche impossibile da fare. Non so se ci sono delle clausole, delle convenzioni per le quali è possibile fare una cosa del genere. Quindi sì, mi rimango un pochino interdetta perché mi chiedo come sia possibile, come fanno.
2: E cosa provi invece quando senti le storie di chi si toglie la vita proprio perché è fuori corso?
3: Ecco, quando invece leggo queste notizie ci rimango davvero molto molto male, come ci sono rimasto malissimo quando è successo ad un amico di amici che io non conoscevo benissimo, ma solo di vista. Anche qua i media sbagliano, ne fanno una questione di mancanza di coraggio, quando in realtà non è una questione di coraggio, è una questione di pressione, è una questione di dover sottostare a una pressione insostenibile, perché bisogna soddisfare delle aspettative. Ma aspettative di cosa? Un ragazzo, uno studente deve prendere una laurea perché è una sua scelta e lo fa con i suoi tempi e non fa niente se si finisce fuori corso. È questo che bisognerebbe insegnare, è questo che bisognerebbe fare in modo che tutti gli studenti capiscano. Non è una gara, non è una competizione. Ognuno ha i suoi tempi.
4: Invece quando prendo notizie di studenti che vanno fuori corso e non riescono a comunicare alle loro famiglie la loro condizione e per la vergogna della loro condizione si tolgono la vita, mi rendo conto di quanto concepiamo in maniera sbagliata l'università, perché l'università non è la scuola dell'obbligo, l'università è un percorso a sé e ognuno ha il proprio percorso. È vero, ci sono le facoltà che consigliano il numero di anni necessari per concludere quella facoltà, ma quello è il numero di anni ideali, diciamo, sulla carta, perché poi nella vita reale gli esami si preparano in un determinato modo, ci possono essere delle difficoltà, ci possono essere degli eventi della vita che ti portano a non riuscire ad aprire il libro per mesi e mesi interi, se non anni. Quindi ogni percorso è a sé. Non è come nelle scuole dell'obbligo dove tu vieni paragonato e messo appunto a paragone con gli altri studenti, no. All'università sei tu e la tua facoltà, punto.
2: Ringraziamo Francio e Jennifer di UMG Web Radio per il racconto delle loro esperienze. In questa puntata abbiamo scelto di dare voce ai nostri colleghi perché sappiamo che non è semplice per tutti raccontare esperienze che vengono a volte vissute negativamente, ma che non lo sono per forza. Speriamo che questo episodio vi sia utile per comprendere che è sbagliato sentirsi inadeguati perché fuori corso, perché alla fine non è nient'altro che uno status che norma il pagamento delle tasse universitarie e nulla più. Questa puntata è giunta al termine e io vi consiglio di continuare ad ascoltare e studiare informati su Spotify. Da Davide Boris un saluto e un arrivederci alla prossima puntata.
0: Studiare informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio. Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
19: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: LEIDA, Lega Italiana Difesa Animale Ambiente, sezione di Vercelli.
5: E che cosa fate?
1: Allora, noi ci occupiamo del benessere animale sul territorio. In modo particolare la nostra sezione si occupa di gatti randagi, del loro benessere, ove sia possibile anche della futura adozione appunto di questi gatti che noi salviamo sul territorio e anche dei cani del sud in modo particolare.
5: Cosa fate qua oggi?
1: Noi oggi siamo qua per raccogliere fondi che sono sempre molto risicati e magari qualcuno che voglia approcciarsi al volontariato nostro, qualcuno che voglia dare una mano.
5: Perfetto, e dove possiamo contattarvi?
1: Allora, noi siamo come sede legale a Tronzano Vercellese, Corso Vittorio Emanuele numero 26, mi pare, perché abbiamo appena cambiato la sede. Il numero di telefono da contattare è 329-2368-773.
19: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
23: El 1 de mayo de 2004 fue un momento histórico para 10 países en el corazón de Europa. Chequia, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta y Polonia se unieron a la familia europea. Fue un momento de celebración, unidad y un sinfín de oportunidades. Conozcamos con más detalle este acontecimiento clave. La Unión Europea se ha ampliado varias veces a lo largo de su historia con la adhesión de nuevos Estados miembros. En 2004 experimentó su mayor expansión, dando la bienvenida a 10 nuevos países: Chequia, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta y Polonia. Así, tras este proceso, pasaron a ser 25 los Estados miembros de la Unión. Sin embargo, en aquellos tiempos la visión de futuro era llegar a 30. Pero, ¿por qué es tan importante la adhesión de estos 10 nuevos países? Por un lado, representó la mayor ampliación de la Unión Europea. En total, 3 antiguas repúblicas soviéticas, Estonia, Letonia y Lituania, 4 antiguos satélites de la Unión Soviética, Chequia, Eslovaquia, Hungría y Polonia, una antigua república yugoslava, Eslovenia, y 2 islas mediterráneas, Chipre y Malta, se convirtieron en Estados miembros de la Unión. Emprendieron un viaje hacia una mayor cooperación, prosperidad y solidaridad. Esta ampliación significó mucho más que un mero aumento del número de países de la Unión. No solo marcó un cambio en el panorama geopolítico que daría forma al futuro de Europa para las generaciones futuras, sino que expandió las fronteras de la Unión hacia el este y reforzó el papel de esta como fuerza estabilizadora en Europa. Ahora bien, ¿por qué querían estos países adherirse a la Unión Europea? Para muchos de ellos fue una ocasión para aferrarse a la promesa de democracia, libertad y oportunidad que la Unión simbolizaba. La ampliación siguió a la caída de los regímenes comunistas en Europa Central y Oriental, que había permitido a estos países iniciar la transición hacia la democracia y las economías de mercado. Esta ampliación histórica de la Unión de 15 a 25 miembros cerró un largo proceso de adhesión que permitió la reunificación del pueblo europeo,
6: dividido durante medio siglo por el telón de acero y la Guerra Fría. La ampliación de 2004 también tuvo importantes repercusiones en el régimen lingüístico de la Unión. Se podría decir que supuso un desafío sin precedente. Con la incorporación del checo, eslovaco, esloveno, estonio, húngaro, letón, lituano, maltés y polaco, las lenguas oficiales de la Unión aumentaron de 11 a 20. Se crearon 9 unidades de traducción en el Servicio de Traducción del Parlamento Europeo para hacer así la institución accesible en las lenguas recién añadidas. En los años previos a la ampliación, cuando las negociaciones de adhesión estaban en curso, el personal lingüístico existente comenzó a prepararse para la introducción de las nuevas lenguas mediante programas de estudios de idioma. El compromiso de la Unión con la inclusión y la diversidad queda patente en su particular caleidoscopio lingüístico. Cada idioma no es solo un medio de comunicación, sino una ventana a la historia, la cultura y la identidad de un país. A través de la traducción y la interpretación, la Unión vela porque se escuchen todas las voces. Tras la incorporación de 10 países en 2004, que supuso la quinta ampliación de la Unión, Bulgaria y Rumanía se adhirieron en 2007 y Croacia en 2013. Dos décadas después, la repercusión de la ampliación de 2004 se sigue sintiendo en toda Europa. La Unión Europea ha reafirmado su papel como faro de esperanza, progreso y cooperación en un mundo en constante evolución. Para más podcasts, sigue escuchando Europal Radio, la radio web del Parlamento
22: Europeo. Tres citas, una sola voz. 6023.
7: Son las 6.
9: Più o meno.